Most a DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keressétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenét.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

0: olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Csak neked zenélünk.
2: Super DJ Radio. Hungarian Web Radio Station.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Tu cuerpo pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: A Super DJ Radio hírei hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozása.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!
1: Hungarian web radio station, Super DJ Radio.
2: Hello, this is Radio T, and I'm about to play some hits for all you fellows and ladies and gentlemen out there. Now, who is my next caller?
3: Yeah.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket. Itt a szüvet.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu.
1: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

24 25. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója.

Sziasztok mindenkinek, kellemetesen vidámságosan szép szerdát kívánok, Boriszkát halljátok élőben, egyenesben. Egy picikét, mondjuk úgy, hogy hogy tudnák ezt mondani? Ő nélkül, persze. Öt török, öt görög, öt dögönyözött örökös örömök között, természetesen az mind őbetűvel töltött, körömpörköltött. A lényeg, hogy picit tartalékrendszerrel megyek a egy-két nap folyamán. Úgyhogy mind a vakarit, mind a szuper kiviben az az egyetlen egy rossz hírem van, hogy nem tudom a Viber-t használni, tehát a rádiós Viber-re hiába írtok nekem üzenetet, ezért ott nem tudok reagálni. Ajánlom mindenkinek a Messengeremen, ott tudtok írni, aki szerette, illetve megadott egy jó ötletet, hogy akinek esetleg az én Viberem is megvan, akkor ne a rádió Viberére, hanem a sajátomra írjatok 0632194807. Ez egy-két napig lesz egy ideiglenes jelleggel, úgyhogy addig is kitartást kívánok, mert egy másik gépről dolgozom. Viszont akkor az első dallal már is bekezdenék, ez pedig a videó, én is csak vennünk ködös felvétel a This Is Me és Kid Massive remixét halljátok. Jó szórakozás, kellemes hallgatódás mindenkinek!

Na, szépen itt is vagytok, köszönöm szépen a megértést, Bőri Szabjónak is kellene, egy szép napot kívánok. Aztán itt van velünk, igen, Ildikó, neked is kellemes szép napot kívánok, jó napot, jó adást kívánok mindenkinek, Kakú Gabinak is jó napot kívánok mesterünk, na meg természetesen mindenkinek, köszönjük kedves Gábor, és Sutka úr is küldött, és Sutkát hírozták külön pozícióba, üdvözlet a villalakóknak, villalakók is kellemes szép napot kívánok, örülök, hogy itt vagytok velünk is, a Isten urat is üdvözlöm Erdélyből, Erdély Szentgyörgyből, ő pedig az én Vájberemről írt nekünk, ott meg a folytatásban, mert közben zenélünk, jön a muzsika,

0: gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance,

Most mondanék rendszerűen, hogy megpróbálok az anomáliákkal megküzdeni, de nem biztos, hogy sikerül. Úgyhogy még egy próbát teszünk, ha így is ledob, akkor sajnos ez nem fog működni ma, de megpróbálkozunk a lehetetlennel.

0: Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu

0: Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Super DJ Radio.

0: IQ.
1: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.hu. 31 seconds and we're going for auto sequence starts.

ha nem, akármit csinálok, nem tudom magamról levakarni. Jó, szép, kerek a feneke, szép a melle, de

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenék kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na és még tenger alatt járóban is. Super DJ Rádió.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
1: Csak neked zenélünk.

0: Thank you!
1: Szuperstárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója.

0: Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Let's go! Super DJ Rádió! Ott a helyed.
1: Ez még mindig a Super DJ Rádió.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

Sláger DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakab Szállás, Hotel Aero.

Hát szép napot, szuper DJ Radio, szép napot, szuperek, Selection Live, délután Selection Live itt a Szuper DJ Radio-ban, 2-től egészen 4-ig, élő mixel velem, Degasszal, és természetesen veletek, Viber számunk 70-45-95-995, ide írhattok nekem, és természetesen a weboldalunk pedig a www.szuperdigyradio.hu, de ezt már mindenki tudja. Kellemes délután mindenkinek, jó szórakozást!

És itt is van velünk a Viberen Kakuk Gabi. Na, jó napot kívánok! Itt vagyok, kellemeset mindenkinek. Hát örülök, hogy itt vagy, és kellemes napot neked is, és itt van Isa István, és csodálatos napot és szuper délutánt kívánunk neked, kedves Vegas, innen Erdélyből, Erdő Szentgyörgyből, az is a család. Örül neked, hogy hallhatunk téged. És azt írja, hogy mindig jól jön a Selection Live, hát örülök neki, hogy hallgattok most is. Kellemes napot nektek is.

és aki rutinos Selection Live hallgató, többek között is a István is, hiszen így, ahogy amennyiből lehet, ő mindig sosem hagyja ki a Super DJ Radio adását, főleg a Selection Live-ot. Azt tudja, hogy vannak sokszor újdonságok, meg lemezbemutatások is. Ez is az, Role és a For You, egy 2026-os újdonság, még friss és meleg, legalábbis nála még nem szólt. És itt van velünk Kristóf is Hartáról jelen, úgyhogy örülnek, hogy itt vagy. Kellemes napot, jó zenélgetést neked is!

Még egy üzenet itt a Vibrant, a Super Edge Radio-ban. Mindenkinek kellemes délutánt, vigyázat, N95. Kazermetta, remélem jól ejtem, Alagútban. Majtika az autósok rémálma irányítja a forgalmat, a beszólsókat fog szállni. Hát örülök, hogy minket hallgatsz, és köszönjük szépen.

Közben Kristóf írta nekem az előző Jacksonra, hogy egy jó Jackson mindig jó. Hát ez így van, és István pedig írja, hogy ebéd mellé szól a szuper muzsika. Hát jó étvágyat mindenki, aki most eszik éppen. Aki meg nem, az bulizva egyet velünk egy kis mini online buliba. Ha éppen dolgozik, akkor hát a gyorsabban telik a munkaidő. Ez a Selection Live itt a Super DJ Rádióban.

Ez mindig a Super DJ Rádiósban a Selection Live, egészen 4-ig élőben velem Greg Asztal, és itt van velünk Dr. Tom is. Mindig azt a hitet hallottam, hogy rülelem a remixeket, erre Greg az beáll zenélni, és felborítod az egész életfilozófiámat. Szép munka. Szia Greg, az szép napot. Hát szép napot neked is, és örülök, hogy itt vagy, és nem elfelejteni, minden szupernek üzenem, hogy este 6-tól jön hozzánk a Dance Doctor Dream Dance című műsorával, úgyhogy kíváncsi leszek én is. Oda is fogok hangolódni, az biztos. Várunk téged.

És ha már Selection Live itt a Super Digi Rádióban, egy picit felgyorsítva a BPM is, akkor jön egy újdonság. Már legalábbis nekem, aztán lehet, hogy már valaki játszotta itt. Jön az új Scooter. Még így is lassítva lesz. Nem szeretek azért ilyen 150 BPM-eket játszani, főleg idő után. No Rewind, egy vadonatúj Scooter.

Szóval ez volt a Scooter, és ami még fontos, 2026. július 24-25-26 7. Super DJ Rádió közönség találkozó. Minden fontos információ nem sokára hangzik. Figyeljen, aki még nem hallotta.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

Így van, mindenkinek ott a helye, jó kis program lesz ez. És írjátok is meg, hogy ki az, akivel már biztos, hogy találkozok. Vibeszám 70-45-95-995. Írjátok meg, hogy ki tud jönni, és ki az, aki akar jönni. Hívjátok azt a telefonszámot, nehogy elkapkodják a szobákat.

És ez még mindig a Selection Live, a Super DJ Rádióban egészen 4-ig élőben, és Viber szám 70-45-95-995, ideért nekünk is a István, nagyon klassz műsort hoztál nekünk, de ez már nem lett meg, minket köszönjük, hát én köszönöm, és dicsérőek ezek a szavak, örülök, hogy itt vagy mindig velünk, és örülök, hogy itt vannak a szuperek, írja meg mindenki, hogy ki hol hallgatja a műsort, és hogy esetleg dugóban ül-e, vagy dolgozik, vagy bármi más csinál. Kellemes délután mindenkinek, és aki dolgozik, annak kitartást.

4 perc múlva 4 óra, ami azt jelenti, hogy lassan véget ér a mai Selection Live, és Kristóf írt is nekem, köszi a jó válogatást, további szép napot, köszönöm, hogy hallgattál, és neked is további szép napot, és maradj a szuperen, ha teheted. És Isa István is megköszönte a műsort. Szuper köszönet a szuper műsorért. Hát én köszönöm, hogy itt voltál. És köszönöm minden szupernek, és legközelebb is tartsatok velem. Tartsatok este 6-tól a Dance Doktorunkkal is. Dream Dance zenékkel jön hozzátok, úgyhogy szerintem érdemes lesz hallgatni. Én biztos, hogy rácsavarok majd. És persze, gyertek a közönség találkozóra, tudjátok, Jakabszállás Aerohotel, úgyhogy szerintem már mindenki tudja. Aki nem, az jöjjön fel a Facebookra. A csoportban is, meg az oldalon is megtalál minden fontos infót. Legközelebb, nem tudom mikor jövök, figyeljétek ugyanúgy az oldalt. A műsor felkerül a szokásos helyre. További szép napot mindenkinek. Az elmúlt két órában ez volt a Selection Live, és jó magam Gregasz, úgyhogy sziasztok!

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb. Sometimes.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.

0: gentlemen, welcome to the tunnel. I'm your DJ, and I'm gonna take you on a tour of a 12-inch. Yes, a 12-inch. Gonna start here with the kick and the bass. You like the bass? It's filtered. This is the basic foundation of a track. We're gonna build things up slowly. Are you with me? Here we go.
1: És egy yeah. Így van, megszakítjuk adásunkat. Hát sajnálatos módon velem kell beérnetek ma 6 órától egészen 8 óráig itt a Super End DJ Simon lennék, és hát egy ilyen kis beugrós private night van, mivel Doki sajnos hát nem ért haza, nem tud hazaérni, inkább így mondom, valami baleset van feléjük, és sajnos beragadt. Igen, az autósorba, és annyit kért, hogy mondjam el nektek, hogy a Dream Dance délutánja 2 órája be lesz pótolva, mindenképp jönni fog, és hozza nektek a fincsi zenéket. Úgyhogy én, mint beugrós, nem készültem semmivel, tehát igazából el lehet azt mondani, hogy akkor jöjjön az, amit szoktam mostanában beugrósként tolni, 90-es évek, nem keverve, csak rázva, és előről a végéig. Itt az első zene, tessék! Nagyon jó kajlózást kívánok ebbe a 2 órába itt a Super DJ Rádion. Itt az első zene, a Fun Factory, 1994-ből jön a csapat. Vagyis a zenéjük, bocsánat, a csapat az 90-es években, a 90-ben egészen pontosan akkor alakultak, és hoztak nagyon sok, nagyon jó zenét. Egészen 2008-ig, ha jól tudom. Szóval itt a 94-es, Class to You! Plusz 36, 70, 45, 95, 9, 95, ez még mindig a Viberünk, ide lehet nekem írni, úgy, ahogy esetleg Dokinak is megtettétek volna. Én még egyszer nagyon jó kajdózást kívánok mindenkinek, meg szoktam mondani, hogy jövök még, meg azt is, hogy oh yeah!

cumi. És hát már megyünk is tovább. Nem sokára vége ennek a zenének, itt a következő, és mindottam, nem lesz mixelés, mert nem tudok. Úgyhogy elejétől végéig minden zene. Itt a Superend, jön a következő, Emmanuel Jones nem mond semmit senkinek. Viszont nagyon sok híres névvel dolgozott együtt, Mr. Cash néven, Sessel, Randy Kelfoddal, és még sorolhatnám, de itt van szintén egy 94-es zene, ami nem lesz más, mint A Born to Love You.

Ilyenkor sose tudom, amikor ilyen rádió verziókat zenélek, hogy mikor kezdem most belebeszélni, hogy végigdumáljam az egész zenét, vagy ne, vagy hogyan legyen. Azt írja nekem Székely, ha nem mixeled, mármint ezeket a zenéket, mondom, CD-ről, rádióverziók, nem mixelek, az, ha nem mixelek, akkor nem is tudol. Na nem is tudok, igen, így van. Én ilyen Eurodingy, Eurodance-es dolgokat, ez csak Doki tudja. Szépen és pontosan. Én meg nem, úgyhogy nem is próbálkozok vele. Életembe se akartam. Szóval itt van velünk Encsike, aki hallgat és vagy kagylózik. És írt a Viberre azt, hogy szia drága DJ Simon, sziasztok, szuperek Encsike jelenléti tippa. Már is, ja nem, mára is. Gyönyörű szép késő délutánt, kora estét kívánok neked és minden kedves szuper DJ hallgatónak, valamint kellemes zenehallgatást, neked pedig jó adást és sok-sok kagylózó füleskét, puszcsika Encsike. Nem volt egy levegő, de majdnem. Itt a következő. Tibolt Tamás, aki törölte az üzenetet, mert Dokinak írt, én láttam. Láttam ám, hogy mit írtál. Ha már nem Doki van, én nekem már nem is kell. Én nekem már nem kell, engem már nem kell üdvözölni. Nem baj, jó Tamás, fölírtalak. Na jó, nem csak vicceltem. Szia, neked is jó kajdózást, ettől függetlenül úgy, ahogy is a Istvánnak is. És a kedves családjának ugyanis, ők is itt vannak. Szuper késő délután kívánunk neked, kedves Dízi Simon. Innen Erdélyből, Erdőszegyőtből az is a család itt van. Jelen és nagyon bérjük veled is, oh yeah. Szuper, hogy hallhatunk. Na, ennek nagyon örülök. És ha már ilyen szuper, hogy engem hallhattok, akkor mindjárt egyből duplázunk a következő zenével, ugyanis ismételten jönni fog a Fun Factory és az a bizonyos fájdalom. 94 még mindig az hiszem. Kül neked a pain! Hogy ne külne? Pain! Folytassuk egy kicsit a sorrendet itt Viberen, mielőtt még teljesen hazavágom. Maga azt mondja, hogy Bazsi is itt van, velük itt van. Sziasztok, szuperek, szia DJ Simon vagy Dr. Simon. Nem én nem az. Addig én nem érek föl, ahol a Doki van, tudod. Na mindegy, hát szóljon!

üzenetek sorát, azért hello Simon. Minden DJ jó, hogy itt van a szuperem, szabad szálláson, Gábor. Szia Gábor. Jó kagylózás neked is. Encsika azt írja, én is amúgy csak, már hogy ő is a Dokinak írt, csak gyors voltam és átszerkesztettem. Mert hogy én nem szóltam. Hát szóltam én, 15 percre jöttem az, már mint ő, 6 előtt, 15 percre, 3-6-ra értem az. Szóltam én itt mindenkinek, csak nem mindenkinek. Na, itt van velünk Stange Ricsi is, hello! Szia Simon Pír is, fülel! Szia Ricsi! Akkor nagyon jó fülelést kívánok nektek is, vagy neked is.

és ha már ennyire megcsűrtük itt a BPM-et, a Fun Factory Pain-en egy picit visszaveszünk le, olyan sokat. 140-ig, ha minden igaz, megyünk csak vissza. Jön az SAE, vagy SAE, featuring P.T. Moore, és a Music Takes You Higher. Fel a magasba.

Aztán ugye említettem, itt van velünk az a barátom, aki a Székelynek hívjuk. Ugye, aki beszólt, hogy nem tudom keverni, akkor nem is tudok keverni. Hát nem, ez van. Figyelj, plusz 36 70 45 95 95. Ez a Viberünk, ide tudsz nekem írni, Székely. Ha esetleg még nem ment volna át az üzenet. Featuring P.T. Moore, és a music takes you higher. De már robogunk is tovább a következő zenére, 1996-ban. Még nagyobb féket hozunk, vagy annyira nem is, de jön a Galleria, és a The Gale, we got the party. Hogy mekkora party?

1996 Galleria és a The Gale, We Got The Party. Nem tudok azt mellett elmenni, hogy én annak idején 96-ban egyébként, vagy igen 90-es, mindig is, mindegy, most is. Én azért csipáztam, meg csipázom még mindig a trip-hopot, és hát 96-ban megjelent a Smoke City-nek az Underwater Love című nótája. De ezt most le fogom játszani nektek is, hogy miért, azért, hogy ismerjétek meg, mivel tudjátok, hogy nekem van egy ilyen különleges kis ízlésem. És ez 96-ban, amikor nagy rapzenék pörögtek mindenhol. És jött egy ilyen trip-hop. Én oda voltam érte a mai napig, és kiráz a hideg, amit meghallom. This was it, that underwater love. Oh yeah. Itt a Szoperem.

Tegyük hozzá, hogy a Smoke City és az Underwater Love nem futott volna be annyira, ha nem jelenik meg egyszer a Levi's reklámba. Vagyis 1997-ben, amikor pörgött a Levi's reklámja, na ez futott alatta. De menjünk tovább, hozzuk vissza a Eurodance-et megint. Ide hozzánk, itt van velünk egy Gilberto és a The Samba.

gyors, lassú, vagy lassú, lassú, gyors. Ha már egyszer lassú, akkor gyors is jön. 1994-ben ugrunk vissza, jön a Soul of the Dick. És az egyik kedvencem az I Want Your Body. I Want Your Body. Isteni, mind a 146 BPM-jével. Oh yeah, itt a szuperen.

kezdő előadóra. Jön a Right Type of Mode, az I Believe, a The Skank, a Clap Your Hands, vagy éppen a Pick It Up előadója, aki nem más, mint Herbie, Herbert St. Clair, Kirk Love, aki egyébként négyszer egymás után is elnyerte a legtöbbet játszott zenék az évben előadói címet is. Nagyon sok zenéje szerintem nagyon jó lett. Jön Herbie, aki egyébként angol születésű, de Svédországban él. Az 1994-es Pick It Up. Oh yeah, Pick It Up. Növedd fel.

hát a hölgyek is ott vannak, ugye, főleg a krémezni kell, mármint ilyen nap krémezni kell a srácokat, vagy éppen pont fordítva, azt írják nekem, hogy szia DJ Simon, szuper Adit, itt a göröge, hallgatás van, oh yeah! Szerintem ott kajára vagy piára váltok.

13 évesen elkezdett dobolni. Egyébként soul énekes, vagy éppen gospel énekes a csávó. Aztán nagyon fiatalon DJ is lett, és ő lett Németország egyik nyertese a 102 órás non-stop táncversenyen. Stanley Ford és az 1994-es egyik isteni nagyon jó zenéje jön. A Love Makes the World Go Round. Oh yeah.

Love makes the world go round. A szerelem teszi azt, hogy a föld forog. Lehet így is fordítani. Na de robogjunk tovább. Jön Hafenherb 1997-ből. Hihetetlen jó kis mondhatni house zenét hoztak össze. Hafenherb 97-ben a Feeling Good című nóta jön. Itt a Szuperen. Ha már annyira főpörögtünk, picit, hogy mauzoljunk be.

megérkezett Kolozsim, és nem csak a kagylózók, hanem a Viberre írogatók küldébe is. Szia, Imi! Amit ír nekem Imi az, hogy szia!

Tomi, szép estét, jó adis, a jó adit és remek zenéket. Jó kagylózást, Timikém. Na de menjünk tovább, ha már ennyire kicsit behahúzosodtunk. Akkor jön Antonio Carmine di Bartomello. Egyenesen angol földről. Mindenki ismert nevén Tony di Bart. És a The Real Thing, vagy Real Thing, az igazi thing, ja nem. De ezzel futott be, az biztos, Tony di Bart annak idején. 1993-ban dobta piacra egyébként ezt a zenét, mindenki ismerte. Volt egyébként nagyon sok zenéje ezen kívül is, de sajnos a többi zenéje annyira nem volt olyan elfogadott vagy ismert, nem lehet tudni, hogy hogy lehet ezt helyesen mondani. Viszont tényleg voltak sok zenéi, I Takes You There például, vagy a Breaking My Heart, de hallgassuk végig. Itt van a The Real Thing.

az igazi dolog. Back to you. Na, menjünk tovább a következő előadóval. Egyenesen Osztrákiából érkezik egy Eurodance csapat, akik igazából 94-ben formálódtak. És kórust is használtak igazából majdnem, hogy minden zenéjükhöz. Jön a 94-es csoda, jön az Imperio. És a... Oh,

Buddies. És még egyszer nem éneklem el, ilyen szépen röppenünk tovább a következő csapattal, akik egy nagyon rövid életű olasz Euro House Project voltak. 1994-ben alakultak, aztán fel is adták az

pirim pirim pem pem. Az biztos, hogy hülyére buliztuk magunkat erre a zenére. És tényleg csak ez az egy zenéjük jelent meg annak idején 94-ben. Aztán ők el is tűntek. Viszont szerintem tök jó volt. Maradhattak volna, hozhattak volna még valami hasonló jókat. De nem tették. Ilyenek ezek az olaszok. Lelépnek, ha valami nem bűzlik.

1994, a Two Cowboys és az Everybody Comfy Gum. A rövid életű csapat. Szerintem tök jó zenéje. Nem úgy, mint az Intermission. Az Intermission, akik még 2014-ben is adtak ki a zenét, aztán azóta csend van felőlük. Intermission, mint például az egyik legjobb, legcsodálatosabb zenéjük, a Piece of My Heart, vagy éppen a Give Peace a Chance, vagy éppen az 1994-es Glory, Glory-val közösen megírt és felénekelt zenéje. A hat nap, azaz a Six Days, ahol a csaj a csávót üldözi a szerelmével. Oh yeah, ez jön most itt a Szuperen. Kollár Gábor azt mondja nekem, hogy Simon, mondd be, hogy a szomszédasszony ne idegeskedjen, legalább a hétvége hadd legyen az enyém. Hétfőtől péntekig dolgozom, kell a kis kikapcsolódás. Elárulom, Gábor. Szerda van. De azért a szomszédasszony ezt megérthetné, hogy éppen buli van a Szuperen. Megérkezett Mihalovics József is, hello Józsi! Azt írja, szia Simon! És mindjárt még írja, fülelés van, ezt írja, oh yeah! Akkor jó kajdózás neked is a hat napban, ami hét igazából a hétben, de nem baj!

Fogunk tovább, és megint jön egy rövid életű csapat, a Warp 9, akinek 94-ben és 95-ben jelent meg zenéjük. Én most a 94-es zenéjüket hoztam a Warp 9-nak, jön a Whammer Slammer. Oh yeah, egy nagyon fincsik és tribal house, azt lehet mondani, egyenesen a 90-es évek közepéről. Hihetetlen jó sipolás, dobulás, segrázás. Mihalovics József még azt írja, fülem a Super DJ Rádión, szemem a VB-n. Helyes. Csak ne hangosíts fel a fütyülést, mit van helyette? A Whammer Slammer. Oh yeah.

És ha már egyszer 7 óra van, akkor ismételten szeretnék üdvözölni mindenkit itt a Super DJ Rádion. Ez itt a beugrós Private Night DJ Simonnal Doki helyett. Sajnos, aki még nem hallotta, annak elmondom, hogy a Doki sajnos beragadt. És ilyen kis kihagyással ugye folytatjuk, sajnos beragadt egy ilyen kis, hát hogy is mondják, autósorba, traffic jam, azt lehet mondani, valahol baleset volt hazafelé, ő feléje, és sajnos nem, he didn't make it, azt lehet mondani, nem tudta megoldani, hogy hazaérjen 6 órára, viszont mindenkinek üzeni, hogy senki sehova, mert bepoltásra kerül. A Prime Dance 2 óra Tokival valamikor biztos.

tisztelt hölgyek, urak! Robogjunk tovább. És hát tényleg olyan zenem, amit még én is magam is úgy voltam vele, hogy hát ez valóságos, ha nem, nem. De kiderül, ez itt Jam & Spoon featuring Plavka. És a Kiss Away. Na, hallgassuk meg. Közben megérkezett Mónika is. Itt van velünk a Superen és a Viberen. Azt írja, szia Simon, én is itt vagyok a háttérbe. Jók ezek a 90-es zenék. Hogy ne, ezt hallgast. Jön Plavka.

igazából hoztak egy igazi house a 90-es évek közepén. Viszont mi megyünk tovább a 90-es évek Eurodance vagy éppen Eurohouse zenében. Jön az Amadin, és azért imádtam, mert hát azért úgy Dr. Albánnak köze van hozzá az Amadinhoz, mármint magához, a csapathoz. Ugye ők is a 93-ban alakultak, és hát hoztak jó pár zenét, egészen pontosan hármat mondhatni, hogy ők a sajátjuk. Ugye itt volt nekünk az Arabare, amit én imádok, de most nem az jön, hanem az, amit a múltkor is kértek tőlem. How You Make Me Feel Alright, 94-ből. Kezdem megkedvelni. De nem, nem, az Arabare még mindig jobb. Mindegy, hallgassuk meg. Jó lesz ez, jó lesz.

0: You make me feel alright. Oh yeah. Na, fattogjunk tovább egyenesen Angliába, Svédországból. 1996. szeptember 30-a, és az angolok Jeremy Haley and Amos hozta nekünk azt a bizonyos Stem című nótát, ami így kezdődött. Figyelj!
1: Leti!

Az van, hogy nem tudom ennek a zenének mi a varázsa, de én annak idején megvettem a lemezen bakeliten vagy vinilen is. És van ebből egy hosszabb verzió, ami itt folytatódik. Viszont mi folytassuk egy másik zenével, 1996-ban jelent meg Amber és a This Is Your Night. Ugye mindenki emlékszik a Disco Patkányok című filmre, ami teljesen mást jelent angolul, vagyis az angol címe a filmnek, de teljesen mindegy, abba haltok először, mondjuk így, hanem a diszkóba. A This Is Your Night című nótát. Ez itt az eredeti verzió, az eredeti originális rádió verzió, ami teljesen másképp szól egyébként, mint a filmben hallható. Na, adjunk neki! This is

2013-ban megjelent egy csapat Németországból, akinek mondjuk hogy a rapperje egyenesen Jamaikából származik. Kingstonban született. Aztán letelepedett Nürnbergben, mondjuk így Németországban hoztak nagyon fincsi, nagyon sok fincsi zenét. A Wake the World album és egyben egy single verzió is készült belőle. Ők a Loft, ugye? És 93-ban a Summer zenével futottak be, majd aztán a Holdon, amivel aztán tényleg szétrobbantottak mindent. A Love is Magic, nem is kell említeni, hogy mennyire fincsi volt. Hát meg itt, hogy ébresztük fel a világot, hogy mennyire el vagyunk vakulva. Szóval Loft 94, és a Wake the World, itt a Szuperen, oh yeah!

Vándor is, a szia Simon, fel jó zenéket hoztál. Nagyon szépen köszönöm, neked meg jó utat látom. Éppen valamellett tekersz, kocsival, csak óvatosan, a fák között, nem a fák, hanem a fák között felbukkalhat néhány vadállat. Jó kagylózást neked is, Nandi. Tudom, jamaikai Nandi, nem kell írni.

Rapnek is oszlopos tagja, alapító tagja volt annak idején. És 1994-ben úgy gondolta a Turbo B, hogy nem száll ki a Snapből, hanem indít egy ilyen mellékágat magának Century néven. Hozta is az első albumot Alpha Century néven, és meg annyi nagyon jó zene volt, azt lehet mondani. Azon az albumon itt az egyik róla 94-ből jön, vagyis éppen pörög a Take It To The Limit.

Na figyeljetek ide, menjünk tovább a következő előadóval, vagy éppen duóval, akik 1994-ben, bocsánat, 1993-ban dobták be magukat a Eurodance világába. Hoztak két albumot 94-ben, majd 96-ban még egyet, aztán eltűntek egy darabig. 2008-ban újból feltűntek, 2014-ben és aztán 2022-ben hallottak magukról utoljára, akkor viszont csak digitális formában. A lényeg, hogy itt a következő zenéjük. A Magic FL érkezik 1994-ből és jön a Fire. Tüzeljük meg!

Jaj, de sajnálom, hogy Fire kolléga nem hallgat, mert pont őróla énekellek, hogy nézd a tüzet, watch the fire. Lehetne nézni éppen, szerintem valamit szerel. A más nem bút.

Жуйш. Na azt mondja, hogy azt mondja nekem, hey, fit a mém, fit a kung, fit a kungen. Nagy volna, pont cikire. Most, hogy így énekelgetsz, észhez is értem, világomat nem tudta. Világomat nem tudta 18-kor. Értem, hogy mi van. Értem, mi van? Értem, hogy mi van. Ja, hogy énekeljek. Watch the fire. Várj, ezt suttogtam. Mindjárt próbálok énekelni. Watch the fire. Nem megy, kicsit olyan rekettes vagyok. De a Q-Wadis bármikor menne. Ugye? Majdnem ugyanolyan, mint...

Watch the fire. Nézd a tüzet. Lassan pattogunk tovább itt a szuperen, és érkezik az a csapat, akik 1989-ben megalapultak. Na még egyszer, nem pultak, hanem kultak, elalakultak. Ha! Majdnem ki tudtad mondani, te hülye. Szóval, ja, 83, amikor aztán berobbantak a köztudatba. Én mondjuk előtte is szerettem őket, de mindegy. Szóval 89-től 98-ig létezett a csapat. Azóta abból élnek, hogy ők mit tettek az asztalra az alatt, a 9 év alatt, amik ők léteztek. És hát szerintem rengeteg sok mindent hoztak. Legfőképp a Mr. Wayne című nótát. De azt mondom nektek, hogy Serenity, na még egyszer, a Serenity album. Akkor mindenki tudja, hogy a Culture Beat-ről beszélek. Viszont most nem a Mr. Wayne jön, hanem maradjunk és járjunk ugyanazon az úton vagy vonalon. 1996, a Culture Beat és a Walk the Same Line. Egy isteni kis zene, amit nagyon keveset játszottak szerintem a klubokban. Valószínű azért, mert túl gyors volt, de szerintem egy fergetegesen jól sikerült nóta. Szóval Culture Beat és a Walk the

We walk the same line. Mi ugyanazon a... Mi ugyanazon a vonalon haladunk, de énekli a Culture Beat. Amit 89 óta toltak, lehet azt mondani. És erre Mihalovics Józsi azt írja nekem, hogy nagyon fincsik a muzsikák, hogy ne, mint ahogy a következő is az lesz. Én mindig úgy voltam vele, hogy a Culture Beat rapperjét próbáltam utánozni. Lehetetlen volt, hogy ugye elrepelni, amit ő is mond. Aztán úgy gondoltam, hogy szerintem van rá egy megfelelő ember, aki el tudná repelni, de sajnos 99-ben, 1999-ben itt hagyott bennünket, ő volt John Larkin, alias Skeppen John. És hát itt van az a bizonyos zene, ami 94-ben mindenkit megborzolt. Vagy valami ilyesmi. Skeppen John és a Skatman's World. 1994-ből. Oh yeah, de itt a szóperen. Tik vagytok parasztok? Vagy nem azt énekli?

SMS-e is már azt írja, hogy ez tényleg nem semmi. Muzsika és a műsor is. Jó, úgy a... Nagyon is. Még egyszer, ez tényleg nem semmi. Muzsika és a műsor is jó úgy, hogy nagyon is beérjük veled, és máskor is. Ha, köszönöm István. Remélem méltóan tudtam pótolni Dokit, még ha nem is mixeltem, csak ráztam itt a zenéket össze. De lehet azt mondani, hogy még bő 20 percem van hátra az adás időből. Aztán megyek végre vacsorázni én is, mert még egyszer tegyük hozzá, hogy 3-4-6-kor belibbentem. Adtam a kutyának vacsorát, lemostam a lábát előtte. Megápoltam szegény kislány, ki van, kirágta a lábát, nagyon hülye. Szóval volt nagyjából 10 percem összeszedni magam, hogy mi a bárantot akarok én itt nektek ma ebben a 2 órában szólni, és hát remélem, hogy összejött. Na menjünk tovább, jön az a csávó, akit hát úgy hívnak, hogy Peter René Cipriano Baumann, egyenesen Svájcból. A legutolsó albumját 2026-ban adta ki. Tudjátok ki ő? DJ Bobo. Úgy bizony, az a csávó, aki hát lehet azt mondani, hogy 36 albummal örvendeztetett meg bennünket eddig, 73 kislemezzel. És itt van az az 1994-es zene, ami azt mondja nekünk, hogy szerelem van mindenhol. Love is all around.

Kanyarodjunk vissza egy kicsit Scatman Johnra itt közben. Tegyük hozzá, hogy a csávó egyenesen Amerikából érkezett, és hát azért valljuk be, Eurodance-et uralni az egész világon a 90-es években a németek mellett hát nem nagyon lehetett. Viszont ő megtette, és tényleg úgy volt, mindenki ismerte, még a mai napig is mindenki ismeri az ő zenéit. Úgyhogy hatalmas pacsi az öregnek oda fentre, mert egy hatalmas dolgot vitt végbe a 90-es években, ez biztos. Mihálovics József azt írja, hogy két kezemben nem elég megszámolni hány bobó koncerten voltam. Első még a BS-ben, a DJ Fesztiválon. Nem emlékszem a pontos nevére. Én nem voltam ott, hogy én nem is tudok emlékezni a nevére. De szerintem őt akkor is DJ Bobónak hívták. Tudom, csak vicc volt. Tudod.

Mónika azt írja, hogy én idén tervezek elmenni. Hát nem tudom, hogy DJ Bobo mennyire fogott aktívan ugrálni, én láttam legutóbbi koncertjén. Fölment ilyen izé vaskerettel a... Jó van, nem csak viccelek. Begurult a színpadra. Begurult a színpadra a járókerettel. Nem. Figyelj, ő még aktívan nyomja. Ugye a legutolsó album, mint mondottam, idén jelent meg. És mi mindig tolja a rappet a csávó. Lehet, hogy nem ugyanilyen elánnal, mint eddig. De még mindig tolja a Eurodance-t. Love is all around. Na, patogjunk tovább a következő csapatra. Egy testvérpáros. Ron and Russell Mail, egyenesen Los Angelesből, akik szintén megdobogtatták a szíveket a 90-es években a Eurodance formájában. Egyébként 1979, ha jól emlékszem, vagy ha jól tudom, akkor kezdték el, bocsánat, 72-ben kezdték el a pályafutásukat, és itt van az ő zenéjük, 1994-ből egy feldolgozásuk, saját zene feldolgozásuk, itt van a Sparks, és a When Do I Get To Sing My Way. Imádtam, és ez megvan a dokinak, bakarítan nekem meg nincsen is, nagyon irigy vagyok rá. Majd ellopom tőle jól. Ja nem. Szóval a Sparks, és a When Do I Get To Sing My Way. Egy igazi Eurodance, egyenesen Amerikából.

Tisztelt hölgyek, urak, pattogunk tovább a következő előadókra. Lehet azt mondani, 13 album, 30 kislemez. 1994-ben berobbantak a köztudatba. És hát 2024-ben még hallhattak, vagy hallattak magukról. The Hits néven hoztak egy albumot. De itt van egy 1997-es felvétel, vagy éppen feldolgozás az Erotiktól. Nem az Max Don't Have Sex, hanem egy alba fel... alba? Egy abba felvételt dolgozott fel az Erotik, aminek a címe a The Winner Takes It All. A győztesek mindent megkapnak, mindent visznek, úgy mint a piros álszes napszer. Oh yeah! Ez meg itt csak a szuperen, máshol nem is hallhattad még.

A győztesek, miért nem még egyszer beleordítok? A győztesek mindent visznek. Lehet azt mondani, így van. De megyünk tovább, és jöjjön akkor a következő győztes. Aki, vagy éppen akik 1989-ben bukkantak fel Hip House-zal. Jön MC Starrinders és a Real McCoy. Az első zenéjük a Pop Up The Jam 1989-ben jelent meg. És hát többféle módon lehet azt mondani, hogy rappelt nekünk MC Star és a Real McCoy. 1990-ben adták ki az első nagy albumokat. Ugye azon volt az It's On You például. Vagy éppen ugye rákerült a Pop Up The Jam is. Egy originál verzióban. És hát itt van az a zene, amit mindenki imádott. Úgy bizony, 93. És az a másik este, vagy a következő este, amikor rád gondolok. Azaz. Az Another Night. Itt a Szuperen.

zene jön. Nem csak azért, mert maga az előadó, vagy éppen a zene feldolgozása, amit létrehoztak, egy kiváló klasszikus, lehet azt mondani, és mind a kettő, mint az előadó, mint a zene. Maga a track egy klasszikus. Szóval velem együtt remélem ti is meghallgatjátok. Az előadók Oliver Frogging és Jens Wetté. Hát ezt most próbáltam kimondani normálisan. Szóval egyesen Németországból érkezik a páros.

Egy feldolgozás. Jön a Dune. És nem a Hardcore Vibes. Hanem egy 1996-os verziója a Dune-től. Vagy éppen a Queen-től. A Who Wants to Live Forever. Ki akar örökké élni? Hát én, de ez egy nagy kérdés mindig. Akarunk-e örökké élni? Én ezzel a dallal szeretném megköszönni mindenkinek, aki ma itt velem tartott a Super DJ Rádion. Ez volt a beugrós adás DJ Simonnal. Ami biztos, péntek este jövök megint. Addig is. Csácsumicsá! Sziasztok! Oh.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu I'm in the rain.

0: vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen!
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

Ez itt a Pagoljárat, Kőszegi Gabival. Kapcsold fel a hangerőt, mert visszarepülünk.

Éjszaka van, a ritmus ébred, indul a bagolyjára. Bagolyjárat, Kőszegi Gabival. Éjszaka másképp dobban a szív.

sziasztok, sziasztok, szép estét kívánok mindenkinek! Mikrofon és a lejátszóbögöt szerint jó magam, Kőszegi Gabi, ez itt a Szuper! Június 17, szerda, itt van a hét közepe. Ma egy kicsit előbb értem haza, úgy gondoltam beugrok hozzátok egy órára. Remélem senki nem bánja. Leváltjuk az autó DJ-t.

Természetesen van egy Viber számunk is, 3670 45 95 995. Ha van kedvetek, akkor üzenjetek. A Viber masina most már beizzítva. Ami pedig a kis virtuális zenei színvelőket illeti. Royal Gigolo, Snow Milk Today után.

0: What's the name of the jam?
1: És kötte szuperek. A Viberre megérkezett az első üzenet. Itt van velünk a Fisa család. Erdélyből, Erdő Szentgyörgyből. And I'm ready to go. Szeretné, az kövesse az Isa család példáját. Így jön nekem ide a Viberre. És szálljon vel felem az Éjszakai Expressre. Ami most egy 9 órakor indul.

Kőse Isti pedig a következőt írta nekem. Szuper estét kívánunk neked, kedves Kőszegi Gabi, innen Erdélyből, Erdő-Szentgyörgyből. Jó ez a meglepi, a Fisa család örül neked. Sziasztok, kise család, részemről az öröm.

Gyula Isti annyit ír nekem, szeressük a meglepit, na meg a meglepi express-t. Köszi Istikém, hoztam nektek egy kis finomságot 2004-ből. Az illető úriember nem más, mint Commander Tom, és ez az Attention.

kedve szuperek, ahogy a lyrics mondja, come on, don't hesitate, and show me your attention. Szóval, ne legyetek szégyenlősek.

0: slam in the yard party. People watch better than face, cause it is time to get wild and pop the face in the place. DJ Bulls driver rocking the drums, so get up and shake your ass.
1: És itt van egy újabb Viber üzenet, köszönteném Majorosi minket, ami drága fő adminunkat. Aki annyit ír nekem, Olá Muchacho. Buenas noches, señor. Hello, Imikém, köszi, hogy itt vagy.

Kedves szuperek, Peace Up A Town! 2004-ből a Clubheads és Drunkin Monkey közöse. És ez a yeah, ahogy Mr. Simon szokta mondani, oh yeah!

és köszönöm itt a hölgyeket is a szuperen. Itt van velem The Long Black Hair is Szolnok Cityből. Az a Zorcsi tesó, aki annyit ér sziaskó sebességbe gyárt, drága tesóm. Ekkora meglepít. Nyom meg jól. Szuper estét mindenkinek és puszi a Skót Family-nek. Hát szia, drága Egrusni. Nagyon örülök, hogy itt vagy. És közben befutott Ócsa is. Itt van velünk Hörbi. Hello, hello, Ócsa, fülel, toljad neki. Pusztantás mindenkinek.

0: És kedves szuperek, itt van egy újabb klasszikus, egy ikonikus 2000-es évekbeli. Magyarul csak annyit mondok, hogy elveszve Spanyolországba. Lost in Spain. Ez nem más, mint Sven RG és Basti közöse.
1: Altitude 1600.
0: És közben látom, itt a Viber igen aktív. Szuper zenék mellé megérkezett egy igazi boszorkány, főbossing Dianoski Rita.
1: We're go, same time, we're go.
0: És ő csak annyit ír, csókolom nyugdíjas bácsi, jelen meggyüttem. Buzi a csapatnak, szép estét! Hát szia, kedves főbossi, üdvözölek itt a szuper csatornáján. Remélem, hogy a Nimbus 2000-esnek az aksia fel van töltve.

És drága szuperek, ismét egy igazi multidéző. Így 9 óra 24 perckor itt a szuperen velem Kőszegi Gabival. Magic Summer Night 2004-ből. Cirka 22 éve.

Viberről. Körbi azt kérdezi, milyen napod volt, főbagoly. Nekem ma minden agysejtem elpusztultam belóban. Kedves Körbi, hidd el, nekem nem te vagy az egyedüli. Szerintem sokan így éreztünk a mai nap. Drága szuperek, kinek mi a vélemény erről? Hogy telt a mai nap? Hét közepe. Erősen készülődve a hétvégére. És amit láttam itt a magyarországi időjárás előrejelzést, hamarosan jön a kánikula, az a bizonyos 37 fok. Ez az, amiről én Skóciában csak álmodozom.

Kedves szuperek, csak annyit mondok nektek, remember the feelings. And my stone heart was breaking. Ez nem más, mint Cascada 2006-ból. És ez a bad boy. Az igazi rossz fiú, amit a drága hölgyek erőszeretettel szeretnek, kedvelnek.

0: Ladies and gentlemen, you're about to hear the Special D Remix.
1: Let's go crazy.
0: Let's go crazy.
2: És drága szuperek, 9 óra 36-kor hallottam hozzátok Brooklyn Bounce-t és a Crazy-t.

méghozzá fő bag Junkisa Isti azt írta, bármikor jöhet meglepi, szívesen fogadjuk. Istig, én szívből olvasom ezeket a sorokat. Köszi, hogy itt vagy, köszi, hogy fülelsz.

0: Ausgänge sind umstellt. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sind meine Anordnungen striktes zu befolgen. Jeder Fluchtversuch wird mit dem Tode bestraft.
1: És szeretnék köszönteni egy újabb éjszakai bagyot.
0: Das gilt für alle!
1: Méghozzá Gál Rolandunkat.
0: In the heaven,
1: hello, visszahallgatni lehet, vagy valamilyen platform, ami megtalálhatom a mixeid. Nagyon jó a műsor. Szia, kedves Roli! Üdvözöllek itt a Szuperen! Az éjszakai bagyok között.

Zsony pedig a mixeket illeti. Általában kérésre szoktam őket küldeni. Akinek tetszik, top nekem egy üzit, és én küldöm, ilyen egyszerű. Köszi, hogy itt vagy, köszi, hogy fülelsz.

to

Érkezve örömmel olvasom itt Gál Rolandnak az üzenetét, ami kiderült, ugye egy régi másik platformon találkoztunk még annó. Kedves Olikám, örülök, hogy ide találtál. És igen, ezentől én most már itt vagyok. A Super DJ csapatát erősítem 2025. november óta. És általában csütörtök este, na meg péntek este vagyok felelhető. De amit lehet hallani, bármikor beugorhatok.

Bese Istis írja nekem, ez igen, ez az, ami elrepít minket a zene világába. Ez kell nekünk, zene a javából. Kedves Istikém, tudod, jól szeretek múltat idézni. Főleg azokat a bizonyos 2000-es éveket,

Többi drága hörbénk is írja, nagyon agresszívre vettük a figurát, imádom. Meddig csörömpölsz? Ez a Sörbi, még 7 percig vagyok. Egy órára ugrottam csak be.

és kedves éjjeli bagyok, kedves szuperek, ezzel a trackkel szeretnék tőletek elbúcsúzni. DJ Anton és a Show Me Love. Ne felejtsétek, holnap este találkozunk, este 10-től. Kezdődik az éjjeli járat, a Bagoly Express, velem Kőszegi Gabival, a főbagolyjal. Még egyszer köszönöm mindenkinek az elmúlt egy óra megtisztelő füleit, aki melózik, annak kitartást, aki az autó DJ-vel marad, annak további jó fülelést, és nyugodalmas jó éjszakát kívánok nektek, sziasztok, sziasztok!

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.
3: Hi, this is Mike Marine.

0: Thanks for your power.
1: Olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

Vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

25-26-25. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

hetedik közönség találkozója 2026. július 24-25-26 Jakab Szállás, Hotel Aero. Let's

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója.

Manner DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26 Jakab Szállás, Hotel Aero.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.